teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada, Dósa András utca 35A.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

A Cseh Károly általános iskola törökfalui épülete jelentős felújításon esett át az elmúlt időszakban, amelyet két ütemben valósítottak meg. Az első fázis keretében, amelyre tavaly került sor, megújultak a padlóburkolatok, valamint a szanitáris csomópontok és a vezetékek teljes cseréje is megtörtént. 2025. decemberétől kezdetét vette a második fázis, amelynek során a tűzvédelmi előírásoknak megfelelő mennyezetburkolat kerül beépítésre, továbbá sor került a világítótestek és a teljes villamos hálózat, valamint az épület belső ajtóinak cseréjére is. A munkálatokat a helyiségek teljes körű kimeszelése és festése zárta le. A beruházás összértéke 29,3 millió dinár tesz ki, amelyet közösen finanszíroz a tartományi oktatási, jogalkotási, közigazgatási és nemzeti közösségi titkárság és adakösség önkormányzata, amely 10,5 millió dinár saját forrással járult hozzá a beruházás megvalósításához, felhasználva a helyi hozzájárulásból befolyt pénzeszközöket is. Az elvégzett felújítások hosszú távon biztosítják az intézmény biztonságos és funkcionális működését mind a tanulók, mind az ott dolgozók számára.

tájékoztató a helyi népszavazáson eldöntendő aktusról. A Dakösség képviselőtestülete a 2026. április 15-én megtartott ülésén a képviselők többségének kérelmére elfogadta a határozati javaslatot önkéntes anyagi hozzájárulás bevezetéséről a Dakösség területén. A javaslat 3%-os önkéntes anyagi hozzájárulás irányoz elő a bérekre. Azoknál a polgároknál, akik nem rendelkeznek választójoggal és lakóhellyel a Dakösség területén, de ingatlanadó fizetésére kötelezettek, az önkéntes anyagi hozzájárulás az ingatlan adó mértékének alkalmazásával kerül megállapításra, az ingatlan adó alapjára, a mezőgazdasági és erdőterület kivételével. Míg a mezőgazdasági földekre az önkéntes anyagi hozzájárulást kataszteri hektáronként 20 kg búza értékében kell fizetni, az újvidéki terménytőzsde által meghatározott folyó év július 31-én hivatalosan megjelentetett ár dinár ellenértékének megfelelő összegében a következő évre. A nyugdíjasok mentesülnek az önkéntes anyagi hozzájárulás fizetési kötelezettsége alól. A Dakösség területén már évtizedek óta helyi járulék kerül beszedésre, amely jelentős forrást jelent a község legfontosabb beruházásainak és fejlesztési projektjeinek finanszírozásához. A népszavazás, amelyen a polgárok a javasolt határozatról nyilvánítanak véleményt, 2026. június 7-én kerül megtartásra. Önálló program az önkéntes anyagi hozzájárulás rendeltetésére az Adai elsőhelyi közösség területére. Rendeltetés, programok. Vízvezetékcsövek revitalizálása, kanalizáció, az utak és a vertikális közlekedési jelek karbantartása, a járdák és a kerékpárút karbantartása, az utcai közvilágítás karbantartása, nyilvános területek és zöld területek karbantartása, a szabadidős létesítmények karbantartása, nyílt csatornák kiépítése, karbantartása, oktatási intézmények támogatása, a polgárok egyesületeinek támogatása, sportegyesületek támogatása, a polgárok tájékoztatása, a szociálisan veszélyeztetett családok és személyek támogatása, vallási közösségek támogatása, zoohigiénia, egyéb kommunális tevékenységek, egyéb szükségletek, vízmagyar miatt keletkezett kár megtérítése, sport és kulturális rendezvények szervezése és hasonlók. Az önkéntes anyagi hozzájárulás programjának megvalósítása és a helyi közösségek működtetése. Önálló programok az önkéntes anyagi hozzájárulás rendeltetésére az Adai második helyi közösség területére. Rendeltetés, programok. Vízvezetékcsövek revitalizálása, kanalizáció folytatás, kanalizáció rácsatlakozások, útkarbantartás, járdakarbantartás, az utcai közvilágítás karbantartása, nyilvános területek és zöld területek karbantartása, oktatási intézmények támogatása, polgári egyesületek segítése, sportklubok támogatása, a polgárok tájékoztatása, a szociálisan veszélyeztetett családok és személyek támogatása, vallási közösségek támogatása, zoohigiénia, egyéb kommunális tevékenységek, az önkéntes anyagi hozzájárulás programjának megvalósítása és a helyi közösség működése, szabadidős létesítmények és sportpályák karbantartása. Önálló program az önkéntes anyagi hozzájárulás rendeltetésére a Moholik helyi közösség területére. Rendeltetés, programok. Vízvezetékcsövek revitalizálása, kanalizáció folytatás és rácsatlakozások, útkarbantartás, az utcai közvilágítás karbantartása, nyilvános területek és zöld területek karbantartása, a szabadidős létesítmények karbantartása, nyílt csatornák kiépítése karbantartása, oktatási intézmények támogatása, polgári egyesületek segítése, sportklubok támogatása, a polgárok tájékoztatása, vallási közösségek támogatása, részvétel a népkonyha programban, egyéb kommunális tevékenységek, az önkéntes anyagi hozzájárulás programjának megvalósítása és a helyi közösség működése, egyéb moholi napok ünnepség, választások költségei, Wismayer miatt keletkezett kár megtérítése, sport és kulturális rendezvények szervezése is hasonlók. Önálló program az önkéntes anyagi hozzájárulás rendeltetésére a törökfalui moholi helyi közösség területére. Rendeltetés, programok. Vízvezetékcsövek cseréje, a közműlétesítmények, utak, járdák, földutak és épületek karbantartása és építése, valamint egyéb településkép javító intézkedések. Az utcai közvilágítás karbantartása, a vallási közösségek, polgárok egyesületei, társadalmi és civil szervezetek támogatása, a középületek karbantartása és építése, részvétel az oktatási nevelési intézmények működtetésében és fenntartásában, részvétel a kulturális és sporttevékenységek finanszírozásában,
az önkéntes anyagi hozzájárulás programjának megvalósítása és a helyi közösség működése.

0: Az Adica KKV területén lévő nyitott medencék felújítási munkálatai a tervezett ütemezés szerint haladnak. A folyamatban lévő munkálatok keretében az olimpiai medence szerkezete vasbeton koszorúba rögzített horgonylapok beépítésével kerül megerősítésre, biztosítva ezzel az építmény hosszú távú stabilitását és biztonságát. A szerkezeti munkák mellett az olimpiai és a gyermekmedence belső falait geotextil szigetelés borítja majd, a záró réteget pedig egy esztétikai fólia képezi, amely a térnek egyszerre ad funkcionalitást és rendezett megjelenést. Ezek mellett megújul a strandfürdő napozóágy és pad készlete, valamint a medence lépcsőinek tapasóit is kényelmesebbekre cserélik. Mindemellett a projekt keretében sor került a Wellness Központ eszközparkjának bővítésére is. Az új felszerelések között szerepel egy hidegvizes dézsa, antibakteriális szőnyegek, egy tisztítógép és egyéb műszaki berendezések. A beruházást közösen finanszírozza a tartományi, gazdasági és idegenforgalmi titkárság, a Dökösség önkormányzata, valamint az első és második helyi közösség.
1: You got a lot of repressed feelings, don't you, Friday? Don't you, Friday? You got a lot of repressed feelings.

Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikor Innap Redactrans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843.

Az Adai Cseh Károly általános iskola baraparti részlegén befejeződött az udvar felújításának első fázisa. Megújult a meglévő lelátó, új multifunkcionális pálya került kialakításra, és a pálya körüli tereprendezés is a munkálatok részét képezték. A felújítást a tartományi sport és ifjúsági titkársággal pénzeltük, azzal, hogy az önerő biztosításánál nagy mértékben támaszkodtunk a helyi hozzájárulásból megvalósított bevételeinkre. A munkálatok második fázisának kezdetére az önkormányzat bevételeinek alakulásától függően fog sor kerülni a következő hónapokban.

107,7 GHz. For a better day.

0: A pontos idő 9 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikor Innapredactrans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Alekszandr Vucic szerb államfő közölte, hogy a kínai partnerek kedvező áru és rövid határidővel megvalósítható moduláris nukleáris reaktor építését ajánlották fel Szerbiának. Elmondása szerint az ajánlat képzést és szakmai támogatást is tartalmaz, az állam pedig minden rendelkezésre álló lehetőséget mérlegelni fog. Jelentősen megdrágulhat a Temuról, Shineről és AliExpressről történő vásárlás az Európai Unió új, a Kínából érkező kis csomagokra vonatkozó szabályai miatt. Bár Szerbia nem tagja az EU-nak, a változások közvetve a hazai vásárlókat is érintetik, írja Nova Economia. Pinteken május 29-én fejeződik be a tanév Szerbiában az általános iskolák 8-osai számára. A kísérettségi vizsgáit június 15-én, 16-án és 17-én tartják. A diákok először szerb nyelvből, illetve anyanyelvből, majd matematikából végül a választott tantárgyból vizsgáznak. Átfogó vizsgálatsorozatot indítottak a dél-kínai Hunan tartományban az illegális tűzijáték és petárdagyártás felszámolására, miután a hónap elején az egyik gyárban robbanásban meghalt 37 ember, jelentette szerdán a kínai állami média. A Mennydörgés Fedő nevű akció augusztus végéig tart, ezután pedig ismét életbe lép egy állandó ellenőrzési és felülvizsgálati rendszer, amely korábban már létezett. Újabb földrengés rázta meg szerda délelőtt Horvátország középső részét, Sziszek térségét. A földmozgás Zágrában és környékén is érezni lehetett, közölték az Európai Szeizmológiai Szolgálatok. Novák Djokovic bejutott a Roland Garros harmadik fordulójába, miután négy szetben legyőzte a francia Valentin Roayet. A labdarúgó konferencia liga lipcsei döntőjében az angol Crystal Palace 1-0-ra legyőzte a spanyol Rayo Vallecanót. A dél-londoniak a második félidő elején szerezték meg a vezetést, és előnyüket a lefújásig megtartották. Vajdaságban napos idő várható, mérsékelt időnként erős északnyugati széllel, a legmagasabb nappali hőmérséklet 28 fok körül alakul. Május végéig többnyire napos és meleg idő marad, 29 fok körüli csúcsértékekkel. Június elejétől változékonyabb időjárás várható, ritkában záporok és zivatarok is előfordulhatnak. Köszönöm a figyelmet, hírenket hallották!

Az Adai Rádió irodájának munkaideje hétköznap reggel 8-tól 14 óráig, szombaton nem dolgozunk. Vasárnapi üdvözleteiket legkésőbb péntek 11 óráig adhassák át, vagy küldhetik el a marketing@radioda.rs címre.

Vulkanizáló szolgáltatások, gumik széles választéka kedvező áron, 3D lézeres futómű beállítás, 3D optika. Naprodakt Trans Ada, Zentai út 21. Telefonszám 062 27 70 47.

Műszaki vizsgáztató autó ADA. Műszaki vizsga mopedekre és motorkerékpárokra, személyautók, könnyű tehergépjárművekre és pótkocsikra. Járművizsgálat tesztpályán. Minden járműtípus regisztrációja és biztosítása, forgalmi matricák kiadása, új motorok értékesítése. Látogasson meg minket az Ipari Zóna 9A szám alatt. Időpont foglalás 024 851 687. Műszaki vizsgáztató, autó ADA.

0: A Radicevich Paletta cég fa árusítását végzi Adán és környékén.
1: Ára 3500 dinár köbméterre.
0: Lehetséges házhoz szállítás. Telefonszám 021 809 207. Komplex egészségügyi szolgáltatás egy kézből, Medicanetter specialista orvosi szakrendelő, elérhető orvosok, neurológus, neuropszichiáter, idegsebész, EMNG vizsgálat, ultrahangvizsgálatok, kardiológus, ortopédis sebész, rehabilitációs orvos, reumatológus, gyermekorvos és gyermekkardiológus, gastroenterológus, endokrinológus, fülorgégész, tüdőgyógyász, nőgyógyász, logopédus, gyógypedagógus, pszichológus és gyógytornász, valamint akupunktúra. Zentán kívül megtalálhatóak vagyunk Adán is, ahol komplex egészségmegőrző szolgáltatásokkal várjuk Önöket. Telefonszám 065 94 26 808 vagy 060 60 33 11 0. Egyenes út az egészség felé, Medicanetter és Netter Plus Ada.

0: ébredj.
1: Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada. Dósa András utca, 35A.
2: Fekszem a múlt árnyai közt, álmomban ott vagy velem. Éjjel a vágy visszajön, helyet őrzi az ágy.

Újdonság az önkiszolgáló automosó területén. A robovas robotizált automosó néhány perc alatt egyszerűbb, kényelmes használattal csillogó és száraz autót eredményez. Megmoshatja autóját karc és kefe nélkül érintésmentesen. Érintésmentes mosás aktív habbal. Az intelligens robot előre beprogramozott tisztítási folyamatokat végez, így egyszerűen, kényelmesen tiszta és száraz autót biztosít. Napredaktrans D.O. Zentai út 21. A hét minden napján reggel 7-től 18 óráig. Tájékoztató, bejelentkezés, iratkozás. Értesítjük a tisztelt szülőket és törvényes képviselőket, hogy Adakösség területén az óvodákba, óvoda, napközi bölcsöde, a bejelentkezés iratkozása 2026-os 27-es tanévre vonatkozóan május 10-től május 31-ig történik az e-uprava portál segítségével. A szülő választhat, hogy melyik óvodába, épületbe, illetve csoportba, korosztálytól függően iratja be gyermekét. Kivételesen azon gyermekek a félnapos tartózkodásra, akik 2026. szeptember 1-ig betöltik a harmadik évüket, beiratkozhatnak magyar nyelvű csoportba Adán az összes épületben, ahol félnapos tartózkodásban folyik a nevelői és oktatói munka, és Moholon az összes épületben, ahol félnapos tartózkodásban folyik a nevelői és oktatói munka. Szerb nyelvű csoportba a gyermekek Adán a Srce épületbe iratkozhatnak a Tito Marsal 31-es szám alatt, Moholon pedig a Veszelykó épületbe, a Novák Rádonyi 17-es szám alatt. Emlékeztetjük a szülőket, hogy az 5,5 évestől a 6,5 éves korú gyermekeket a 2020. március 1-től 2021. február 28-ig született gyermekek kötelesek beíratni az iskola előkészítő csoportba. Ha ezt elmulasztják megtenni, akkor a szülő vagy a törvényes képviselő büntetésben részesül. Amennyiben a szülőknek, törvényes képviselőknek nincs módjuk a kérelmet elektronikus úton benyújtani, kivételesen átvehetik a gyermek intézménybe történő bejelentésére vonatkozó űrlapot május 25-től május 29-ig, és ezt benyújthatják június 1-ig az intézmény székhelyén Ada Miterádujkova utca 6-os szám. Az orvosi igazolást 2026. augusztus 21-ig kell leadni. Kérjük a szülőket, hogy az iratkozást a megadott határidőn belül végezzék el. A weboldalhoz való kapcsolódás alkalmával a szolgáltatások uszluge alkalmazás kiválasztását követően a gyermekek, deca, majd az e-óvoda, elvrütígy kiválasztása szükséges. Ezt követően a segítség, pomoty alkalmazásban, a felső sávban, majd a bal oldalon a meghagyás létrehozása felhasználói névvel és jelszóval Krejiránya nálogá korisznicskim imenom illozinkom. És bejelentkezés felhasználói névvel is jelszóval Prijavá korisznicskim imenom illozinkom. Alkalmazások kiválasztása szükséges. Ezen alkalmazásokban pontos információk találhatók a gyermekek bejelentésével kapcsolatban. Az intézménnyel való kapcsolattartás a 024 851 131-es telefonon, valamint a csikajovazmájada@gmail.com elektronikus posta címen lehetséges. Good. I'll be your sunshine, you can be mine, you'll be mine.

Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségért, jó közérzetért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Hétvégi akció egész májusban. 3 óra kifizetése esetén plusz egyet ajándékba kap. Készüljetek, mert Adára érkezik az éjszakai bazár. Május 29-én a Korzóra érkezünk, és bemutatjuk nektek a tökéletes ízeket és a legkreatívabb kézműves alkotásokat remek zenével és gyermekprogramokkal, animációval. 17-től egészen 23 óráig együtt leszünk. Éjszakai bazár Adán. Ott találkozunk!

107,7 MHz. For a better day. A vasárnapra küldött dalokat leadhatják Szalai Szlagyanánál Bogarason, Zombori Natáliánál Szajánban, Jaksa Irénnél Tiszaszent Miklóson, a Vardár utca 8-ban, Árvai Etelkánál Keviben, a Petőfi Brigádok utca 30-as szám alatt, Lénánál Péter révén, a József Attila utca 65-ös szám alatt, telefonszám 063 74 92 055. Illetve az Adai Rádió irodájában Adán, a Petőfi Sándor utca 51-es szám alatt. Információt a 853-193-as számon kérhetnek. E-mail címünk marketing@radioada.rs.

0: A pontos idő 10 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikor Innapredaktrans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Alekszandar Vucic szerb államfő közölte, hogy a kínai partnerek kedvező áru és rövid határidővel megvalósítható moduláris nukleáris reaktor építését ajánlották fel Szerbiának. Elmondása szerint az ajánlat képzést és szakmai támogatást is tartalmaz, az állam pedig minden rendelkezésre álló lehetőséget mérlegelni fog. Jelentősen megdrágulhat a Temuról, Shineről és AliExpressről történő vásárlás az Európai Unió új, a Kínából érkező kis csomagokra vonatkozó szabályai miatt. Bár Szerbia nem tagja az EU-nak, a változások közvetve a hazai vásárlókat is érinthetik, írja Nova Economia. Pénteken május 29-én fejeződik be a tanév Szerbiában az általános iskolák 8-osai számára. A kísérettségi vizsgáit június 15-én, 16-án és 17-én tartják. A diákok először szerb nyelvből, illetve anyanyelvből, majd matematikából végül a választott tantárgyból vizsgáznak. Átfogó vizsgálatsorozatot indítottak a dél-kínai Hunan tartományban az illegális tűzijáték és petárdagyártás felszámolására, miután a hónap elején az egyik gyárban robbanásban meghalt 37 ember, jelentette szerdán a kínai állami média. A Mennydörgés Fedő nevű akció augusztus végéig tart, ezután pedig ismét életbe lép egy állandó ellenőrzési és felülvizsgálati rendszer, amely korábban már létezett. Újabb földrengés rázta meg szerda délelőtt Horvátország középső részét, Sziszek térségét. A földmozgás Zágrában és környékén is érezni lehetett, közölték az Európai Szeizmológiai Szolgálatok. Novák Djokovic bejutott a Roland Garros harmadik fordulójába, miután 4-szetben legyőzte a francia Valentin Roayet. A labdarúgó konferencia liga lipcsei döntőjében az angol Crystal Palace 1-0-ra legyőzte a spanyol Rayo Vallecanót. A dél-londoniak a második félidő elején szerezték meg a vezetést, és előnyüket a lefújásig megtartották. Vajdaságban napos idő várható, mérsékelt időnként erős északnyugati széllel, a legmagasabb nappali hőmérséklet 28 fok körül alakul. Május végéig többnyire napos és meleg idő marad, 29 fok körüli csúcsértékekkel. Június elejétől változékonyabb időjárás várható, ritkában záporok és zivatarok is előfordulhatnak. Köszönöm a figyelmet, hírenget hallották!

tájékoztató a helyi népszavazáson eldöntendő aktusról. A Dakösség képviselőtestülete a 2026. április 15-én megtartott ülésén a képviselők többségének kérelmére elfogadta a határozati javaslatot önkéntes anyagi hozzájárulás bevezetéséről a Dakösség területén. A javaslat 3%-os önkéntes anyagi hozzájárulás irányoz elő a bérekre. Azoknál a polgároknál, akik nem rendelkeznek választójoggal és lakóhellyel a Dakösség területén, de ingatlanadó fizetésére kötelezettek, az önkéntes anyagi hozzájárulás az ingatlan adó mértékének alkalmazásával kerül megállapításra, az ingatlan adó alapjára, a mezőgazdasági és erdőterület kivételével. Míg a mezőgazdasági földekre az önkéntes anyagi hozzájárulást kataszteri hektáronként 20 kg búza értékében kell fizetni, az újvidéki terménytőzsde által meghatározott folyó év július 31-én hivatalosan megjelentetett ár dinár ellenértékének megfelelő összegében a következő évre. A nyugdíjasok mentesülnek az önkéntes anyagi hozzájárulás fizetési kötelezettsége alól. A Dakösség területén már évtizedek óta helyi járulék kerül beszedésre, amely jelentős forrást jelent a község legfontosabb beruházásainak és fejlesztési projektjeinek finanszírozásához. A népszavazás, amelyen a polgárok a javasolt határozatról nyilvánítanak véleményt, 2026. június 7-én kerül megtartásra. Önálló program az önkéntes anyagi hozzájárulás rendeltetésére az Adai elsőhelyi közösség területére. Rendeltetés, programok. Vízvezetékcsövek revitalizálása, kanalizáció, az utak és a vertikális közlekedési jelek karbantartása, a járdák és a kerékpárút karbantartása, az utcai közvilágítás karbantartása, nyilvános területek és zöld területek karbantartása, a szabadidős létesítmények karbantartása, nyílt csatornák kiépítése, karbantartása, oktatási intézmények támogatása, a polgárok egyesületeinek támogatása, sportegyesületek támogatása, a polgárok tájékoztatása, a szociálisan veszélyeztetett családok és személyek támogatása, vallási közösségek támogatása, zoohigiénia, egyéb kommunális tevékenységek, egyéb szükségletek, vízmagyar miatt keletkezett kár megtérítése, sport és kulturális rendezvények szervezése és hasonlók. Az önkéntes anyagi hozzájárulás programjának megvalósítása és a helyi közösségek működtetése. Önálló programok az önkéntes anyagi hozzájárulás rendeltetésére az Adai második helyi közösség területére. Rendeltetés, programok. Vízvezetékcsövek revitalizálása, kanalizáció folytatás, kanalizáció rácsatlakozások, útkarbantartás, járdakarbantartás, az utcai közvilágítás karbantartása, nyilvános területek és zöld területek karbantartása, oktatási intézmények támogatása, polgári egyesületek segítése, sportklubok támogatása, a polgárok tájékoztatása, a szociálisan veszélyeztetett családok és személyek támogatása, vallási közösségek támogatása, zoohigiénia, egyéb kommunális tevékenységek, az önkéntes anyagi hozzájárulás programjának megvalósítása és a helyi közösség működése, szabadidős létesítmények és sportpályák karbantartása. Önálló program az önkéntes anyagi hozzájárulás rendeltetésére a Moholik helyi közösség területére. Rendeltetés, programok. Vízvezetékcsövek revitalizálása, kanalizáció folytatás és rácsatlakozások, útkarbantartás, az utcai közvilágítás karbantartása, nyilvános területek és zöld területek karbantartása, a szabadidős létesítmények karbantartása, nyílt csatornák kiépítése karbantartása, oktatási intézmények támogatása, polgári egyesületek segítése, sportklubok támogatása, a polgárok tájékoztatása, vallási közösségek támogatása, részvétel a népkonyha programban, egyéb kommunális tevékenységek, az önkéntes anyagi hozzájárulás programjának megvalósítása és a helyi közösség működése, egyéb moholi napok ünnepség, választások költségei, vízmagyar miatt keletkezett kár megtérítése, sport és kulturális rendezvények szervezése is hasonlók. Önálló program az önkéntes anyagi hozzájárulás rendeltetésére a törökfalui moholi helyi közösség területére. Rendeltetés, programok. Vízvezetékcsövek cseréje, a közműlétesítmények, utak, járdák, földutak és épületek karbantartása és építése, valamint egyéb településkép javító intézkedések. Az utcai közvilágítás karbantartása, a vallási közösségek, polgárok egyesületei, társadalmi és civil szervezetek támogatása, a középületek karbantartása és építése, részvétel az oktatási nevelési intézmények működtetésében és fenntartásában, részvétel a kulturális és sporttevékenységek finanszírozásában,
az önkéntes anyagi hozzájárulás programjának megvalósítása és a helyi közösség működése.

A Cseh Károly Általános Iskola törökfalui épülete jelentős felújításon esett át az elmúlt időszakban, amelyet két ütemben valósítottak meg. Az első fázis keretében, amelyre tavaly került sor, megújultak a paddokburkolatok, valamint a szanitáris csomópontok és a vezetékek teljes cseréje is megtörtént. 2025. decemberétől kezdetét vette a második fázis, amelynek során a tűzvédelmi előírásoknak megfelelő mennyezetburkolat kerül beépítésre, továbbá sor került a világítótestek és a teljes villamoshálózat, valamint az épület belső ajtóinak cseréjére is. A munkálatokat a helyiségek teljes körű kimeszelése és festése zárta le. A beruházás összértéke 29,3 millió dinár tesz ki, amelyet közösen finanszíroz a tartományi oktatási, jogalkotási, közigazgatási és nemzeti közösségi titkárság és Adaközség önkormányzata, amely 10,5 millió dinár saját forrással járult hozzá a beruházás megvalósításához, felhasználva a helyi hozzájárulásból befolyt pénzeszközöket is. Az elvégzett felújítások hosszú távon biztosítják az intézmény biztonságos és funkcionális működését mind a tanulók, mind az ott dolgozók számára. Ma is lágerek maximumon. Adai Rádió.

Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada. Dósa András utca, 35A. Készüljetek, mert Adára érkezik az Éjszakai Bazár. Május 29-én a Korzóra érkezünk, és bemutatjuk nektek a tökéletes ízeket és a legkreatívabb kézműves alkotásokat remek zenével és gyermekprogramokkal, animációval. 17-től egészen 23 óráig együtt leszünk. Éjszakai Bazár Adán. Ott találkozunk!

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

Az Adica KKV területén lévő nyitott medencék felújítási munkálatai a tervezett ütemezés szerint haladnak. A folyamatban lévő munkálatok keretében az olimpiai medence szerkezete vasbeton koszorúba rögzített horgonylapok beépítésével kerül megerősítésre, biztosítva ezzel az építmény hosszú távú stabilitását és biztonságát. A szerkezeti munkák mellett az olimpiai és a gyermekmedence belső falait geotextil szigetelés borítja majd, a záró réteget pedig egy esztétikai fólia képezi, amely a térnek egyszerre ad funkcionalitást és rendezett megjelenést. Ezek mellett megújul a strandfürdő napozóágy és padkészlete, valamint a medence lépcsőnek tapasóit is kényelmesebbekre cserélik. Mindemellett a projekt keretében

Sor került a Wellness Központ eszközparkjának bővítésére is. Az új felszerelések között szerepel egy hidegvizes dézsa, antibakteriális szőnyegek, egy tisztítógép és egyéb műszaki berendezések. A beruházást közösen finanszírozza a tartományi gazdasági és idegenforgalmi titkárság, a Dökösség önkormányzata, valamint az első és második helyi közösség.

kiadó kétszobás lakás a második emeleten, Ada központjában, a Lenin utca 8/A szám alatt bútorozottan. Érdeklődni a következő telefonszámon lehet. 060 45 48 150.

Az Adai Cseh Károly általános iskola baraparti részlegén befejeződött az udvar felújításának első fázisa. Megújult a meglévő lelátó, új multifunkcionális pálya került kialakításra, és a pálya körüli tereprendezés is a munkálatok részét képezték. A felújítást a Tartományi Sport és Ifjúsági Titkársággal pénzeltük, azzal, hogy az önerő biztosításánál nagy mértékben támaszkodtunk a helyi hozzájárulásból megvalósított bevételeinkre. A munkálatok második fázisának kezdetére az önkormányzat bevételeinek alakulásától függően fog sor kerülni a következő hónapokban.

0: A pontos idő 11 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikor Innapredactrans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Alekszandr Vucic szerb államfő közölte, hogy a kínai partnerek kedvező áru és rövid határidővel megvalósítható moduláris nukleáris reaktor építését ajánlották fel Szerbiának. Elmondása szerint az ajánlat képzést és szakmai támogatást is tartalmaz, az állam pedig minden rendelkezésre álló lehetőséget mérlegelni fog. Jelentősen megdrágulhat a Temuról, Shineről és AliExpressről történő vásárlás az Európai Unió új, a Kínából érkező kis csomagokra vonatkozó szabályai miatt. Bár Szerbia nem tagja az EU-nak, a változások közvetve a hazai vásárlókat is érintetik, írja Nova Economia. Pinteken május 29-én fejeződik be a tanév Szerbiában az általános iskolák 8-osai számára. A kísérettségi vizsgáit június 15-én, 16-án és 17-én tartják. A diákok először szerb nyelvből, illetve anyanyelvből, majd matematikából végül a választott tantárgyból vizsgáznak. Átfogó vizsgálatsorozatot indítottak a dél-kínai Hunan tartományban az illegális tűzijáték és petárdagyártás felszámolására, miután a hónap elején az egyik gyárban robbanásban meghalt 37 ember, jelentette szerdán a kínai állami média. A Mennydörgés Fedő nevű akció augusztus végéig tart, ezután pedig ismét életbe lép egy állandó ellenőrzési és felülvizsgálati rendszer, amely korábban már létezett. Újabb földrengés rázta meg szerda délelőtt Horvátország középső részét, Sziszek térségét. A földmozgás Zágrában és környékén is érezni lehetett, közölték az Európai Szeizmológiai Szolgálatok. Novák Djokovic bejutott a Roland Garros harmadik fordulójába, miután négyszedben legyőzte a francia Valentin Roayet. A labdarúgó konferencia liga Lipcsei döntőjében az angol Crystal Palace 1-0-ra legyőzte a spanyol Rayo Vallecanót. A dél-londoniak a második félidő elején szerezték meg a vezetést, és előnyüket a lefújásig megtartották. Vajdaságban napos idő várható, mérsékelt időnként erős északnyugati széllel, a legmagasabb nappali hőmérséklet 28 fok körül alakul. Május végéig többnyire napos és meleg idő marad, 29 fok körüli csúcsértékekkel. Június elejétől változékonyabb időjárás várható, ritkában záporok és zivatarok is előfordulhatnak. Köszönöm a figyelmet, hírenket hallották!

készüljetek, mert Adára érkezik az Éjszakai Bazár. Május 29-én a Korzóra érkezünk, és bemutatjuk nektek a tökéletes ízeket és a legkreatívabb kézműves alkotásokat remek zenével és gyermekprogramokkal, animációval. 17-től egészen 23 óráig együtt leszünk. Éjszakai Bazár Adán. Ott találkozunk!

Az Adai Cseh Károly általános iskola baraparti részlegén befejeződött az udvar felújításának első fázisa. Megújult a meglévő lelátó, új multifunkcionális pálya került kialakításra, és a pálya körüli tereprendezés is a munkálatok részét képezték. A felújítást a tartományi sport és ifjúsági titkársággal pénzeltük, azzal, hogy az önerő biztosításánál nagy mértékben támaszkodtunk a helyi hozzájárulásból megvalósított bevételeinkre. A munkálatok második fázisának kezdetére az önkormányzat bevételeinek alakulásától függően fog sor kerülni a következő hónapokban.

tájékoztató a helyi népszavazáson eldöntendő aktusról. A Dakösség képviselőtestülete a 2026. április 15-én megtartott ülésén a képviselők többségének kérelmére elfogadta a határozati javaslatot önkéntes anyagi hozzájárulás bevezetéséről a Dakösség területén. A javaslat 3%-os önkéntes anyagi hozzájárulás irányoz elő a bérekre. Azoknál a polgároknál, akik nem rendelkeznek választójoggal és lakóhellyel a Dakösség területén, de ingatlanadó fizetésére kötelezettek, az önkéntes anyagi hozzájárulás az ingatlan adó mértékének alkalmazásával kerül megállapításra, az ingatlan adó alapjára, a mezőgazdasági és erdőterület kivételével. Míg a mezőgazdasági földekre az önkéntes anyagi hozzájárulást kataszteri hektáronként 20 kg búza értékében kell fizetni, az újvidéki terménytőzsde által meghatározott folyó év július 31-én hivatalosan megjelentetett ár dinár ellenértékének megfelelő összegében a következő évre. A nyugdíjasok mentesülnek az önkéntes anyagi hozzájárulás fizetési kötelezettsége alól. A Dakösség területén már évtizedek óta helyi járulék kerül beszedésre, amely jelentős forrást jelent a község legfontosabb beruházásainak és fejlesztési projektjeinek finanszírozásához. A népszavazás, amelyen a polgárok a javasolt határozatról nyilvánítanak véleményt, 2026. június 7-én kerül megtartásra. Önálló program az önkéntes anyagi hozzájárulás rendeltetésére az Adai elsőhelyi közösség területére. Rendeltetés, programok. Vízvezetékcsövek revitalizálása, kanalizáció, az utak és a vertikális közlekedési jelek karbantartása, a járdák és a kerékpárút karbantartása, az utcai közvilágítás karbantartása, nyilvános területek és zöld területek karbantartása, a szabadidős létesítmények karbantartása, nyílt csatornák kiépítése, karbantartása, oktatási intézmények támogatása, a polgárok egyesületeinek támogatása, sportegyesületek támogatása, a polgárok tájékoztatása, a szociálisan veszélyeztetett családok és személyek támogatása, vallási közösségek támogatása, zoohigiénia, egyéb kommunális tevékenységek, egyéb szükségletek vízmagyar miatt keletkezett kár megtérítése, sport és kulturális rendezvények szervezése és hasonló. Az önkéntes anyagi hozzájárulás programjának megvalósítása és a helyi közösségek működtetése. Önálló programok az önkéntes anyagi hozzájárulás rendeltetésére az Adai második helyi közösség területére. Rendeltetés, programok. Vízvezetékcsövek revitalizálása, kanalizáció folytatás, kanalizáció rácsatlakozások, útkarbantartás, járdakarbantartás, az utcai közvilágítás karbantartása, nyilvános területek és zöld területek karbantartása, oktatási intézmények támogatása, polgári egyesületek segítése, sportklubok támogatása, a polgárok tájékoztatása, a szociálisan veszélyeztetett családok és személyek támogatása, vallási közösségek támogatása, zoohigiénia, egyéb kommunális tevékenységek, az önkéntes anyagi hozzájárulás programjának megvalósítása és a helyi közösség működése, szabadidős létesítmények és sportpályák karbantartása. Önálló program az önkéntes anyagi hozzájárulás rendeltetésére a Moholik helyi közösség területére. Rendeltetés, programok. Vízvezetékcsövek revitalizálása, kanalizáció folytatás és rácsatlakozások, útkarbantartás, az utcai közvilágítás karbantartása, nyilvános területek és zöld területek karbantartása, a szabadidős létesítmények karbantartása, nyílt csatornák kiépítése karbantartása, oktatási intézmények támogatása, polgári egyesületek segítése, sportklubok támogatása, a polgárok tájékoztatása, vallási közösségek támogatása, részvétel a népkonyha programban, egyéb kommunális tevékenységek, az önkéntes anyagi hozzájárulás programjának megvalósítása és a helyi közösség működése, egyéb moholi napok ünnepség, választások költségei, vízmagyar miatt keletkezett kár megtérítése, sport és kulturális rendezvények szervezése is hasonlók. Önálló program az önkéntes anyagi hozzájárulás rendeltetésére a törökfalui moholi helyi közösség területére. Rendeltetés, programok. Vízvezetékcsövek cseréje, a közműlétesítmények, utak, járdák, földutak és épületek karbantartása és építése, valamint egyéb településképjavító intézkedések. Az utcai közvilágítás karbantartása, a vallási közösségek, polgárok egyesületei, társadalmi és civil szervezetek támogatása, a középületek karbantartása és építése, részvétel az oktatási nevelési intézmények működtetésében és fenntartásában, részvétel a kulturális és sporttevékenységek finanszírozásában,
az önkéntes anyagi hozzájárulás programjának megvalósítása és a helyi közösség működése.

Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada, Dósa András utca 35A.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségért, jó közérzetért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Hétvégente céges akció. 20 fő plusz 5 ajándékjegy.

A Cseh Károly általános iskola törökfalui épülete jelentős felújításon esett át az elmúlt időszakban, amelyet két ütemben valósítottak meg. Az első fázis keretében, amelyre tavaly került sor, megújultak a padlóburkolatok, valamint a szanitáris csomópontok és a vezetékek teljes seréje is megtörtént. 2025. decemberétől kezdetét vette a második fázis, amelynek során a tűzvédelmi előírásoknak megfelelő mennyezetburkolat kerül beépítésre, továbbá sor került a világítótestek és a teljes villamoshálózat, valamint az épület belső ajtóinak cseréjére is. A munkálatokat a helyiségek teljes körű kimeszelése és festése zárta le. A beruházás összértéke 29,3 millió dinár tesz ki, amelyet közösen finanszíroz a tartományi oktatási, jogalkotási, közigazgatási és nemzeti közösségi titkárság és adakösség önkormányzata, amely 10,5 millió dinár saját forrással járult hozzá a beruházás megvalósításához, felhasználva a helyi hozzájárulásból befolyt pénzeszközöket is. Az elvégzett felújítások hosszú távon biztosítják az intézmény biztonságos és funkcionális működését mind a tanulók, mind az ott dolgozók számára.

Az Adica KKV területén lévő nyitott medencék felújítási munkálatai a tervezett ütemezés szerint haladnak. A folyamatban lévő munkálatok keretében az olimpiai medence szerkezete vasbeton koszorúba rögzített horgonylapok beépítésével kerül megerősítésre, biztosítva ezzel az építmény hosszú távú stabilitását és biztonságát. A szerkezeti munkák mellett az olimpiai és a gyermekmedence belső falait geotextil szigetelés borítja majd, a záró réteget pedig egy esztétikai fólia képezi, amely a térnek egyszerre ad funkcionalitást és rendezett megjelenést. Ezek mellett megújul a strandfürdő napozóágy és padkészlete, valamint a medence lépcsőnek tapasóit is kényelmesebbekre cserélik. Mindemellett a projekt keretében sor került a Wellness Központ eszközparkjának bővítésére is. Az új felszerelések között szerepel egy hidegvizes dézsa, antibakteriális szőnyegek, egy tisztítógép és egyéb műszaki berendezések. A beruházást közösen finanszírozza a Tartományi Gazdasági és Idegenforgalmi Titkárság, a Dököség önkormányzata, valamint az első és második helyi közösség.

0: A pontos idő 12 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikor Innapredactrans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Alekszandr Vučić szerb államfő közölte, hogy a kínai partnerek kedvező áru és rövid határidővel megvalósítható moduláris nukleáris reaktor építését ajánlották fel Szerbiának. Elmondása szerint az ajánlat képzést és szakmai támogatást is tartalmaz, az állam pedig minden rendelkezésre álló lehetőséget mérlegelni fog. Jelentősen megdrágulhat a Temuról, Shineről és AliExpressről történő vásárlás az Európai Unió új, a Kínából érkező kis csomagokra vonatkozó szabályai miatt. Bár Szerbia nem tagja az EU-nak, a változások közvetve a hazai vásárlókat is érintetik, írja Nova Economia. Pinteken május 29-én fejeződik be a tanév Szerbiában az általános iskolák 8-osai számára. A kísérettségi vizsgáit június 15-én, 16-án és 17-én tartják. A diákok először szerb nyelvből, illetve anyanyelvből, majd matematikából végül a választott tantárgyból vizsgáznak. Átfogó vizsgálatsorozatot indítottak a dél-kínai Hunan tartományban az illegális tűzijáték és petárdagyártás felszámolására, miután a hónap elején az egyik gyárban robbanásban meghalt 37 ember, jelentette szerdán a kínai állami média. A Mennydörgés Fedő nevű akció augusztus végéig tart, ezután pedig ismét életbe lép egy állandó ellenőrzési és felülvizsgálati rendszer, amely korábban már létezett. Újabb földrengés rázta meg szerda délelőtt Horvátország középső részét, Sziszek térségét. A földmozgás Zágrában és környékén is érezni lehetett, közölték az Európai Szeizmológiai Szolgálatok. Novák Djokovic bejutott a Roland Garros harmadik fordulójába, miután négyszer a francia Valentin Roayet. A labdarúgó konferencialiga lipcsei döntőjében az angol Crystal Palace 1-0-ra legyőzte a spanyol Rayo Vallecanót. A dél-londoniak a második félidő elején szerezték meg a vezetést, és előnyüket a lefújásig megtartották. Vajdaságban napos idő várható, mérsékelt időnként erős északnyugati széllel, a legmagasabb nappali hőmérséklet 28 fok körül alakul. Május végéig többnyire napos és meleg idő marad, 29 fok körüli csúcsértékekkel. Június elejétől változékonyabb időjárás várható, ritkában záporok és zivatarok is előfordulhatnak. Köszönöm a figyelmet, hírenket hallották!

Készüljetek, mert Adára érkezik az Éjszakai Bazár. Május 29-én a Korzóra érkezünk, és bemutatjuk nektek a tökéletes ízeket és a legkreatívabb kézműves alkotásokat remek zenével és gyermekprogramokkal, animációval. 17-től egészen 23 óráig együtt leszünk. Éjszakai Bazár Adán. Ott találkozunk!

Az Adai Cseh Károly általános iskola baraparti részlegén befejeződött az udvar felújításának első fázisa. Megújult a meglévő lelátó, új multifunkcionális pálya került kialakításra, és a pálya körüli tereprendezés is a munkálatok részét képezték. A felújítást a Tartományi Sport és Ifjúsági Titkársággal pénzeltük, azzal, hogy az önerő biztosításánál nagy mértékben támaszkodtunk a helyi hozzájárulásból megvalósított bevételeinkre. A munkálatok második fázisának kezdetére az önkormányzat bevételeinek alakulásától függően fog sor kerülni a következő hónapokban.

Tájékoztató a helyi népszavazáson eldöntendő aktusról. A Dakösség képviselőtestülete a 2026. április 15-én megtartott ülésén a képviselők többségének kérelmére elfogadta a határozati javaslatot önkéntes anyagi hozzájárulás bevezetéséről a Dakösség területén. A javaslat 3%-os önkéntes anyagi hozzájárulás irányoz elő a bérekre. Azoknál a polgároknál, akik nem rendelkeznek választójoggal és lakóhellyel a Dakösség területén, de ingatlanadó fizetésére kötelezettek, az önkéntes anyagi hozzájárulás az ingatlan adó mértékének alkalmazásával kerül megállapításra, az ingatlan adó alapjára, a mezőgazdasági és erdőterület kivételével, míg a mezőgazdasági földekre az önkéntes anyagi hozzájárulást kataszteri hektáronként 20 kg búza értékében kell fizetni. Az újvidéki terménytőzsde által meghatározott folyó év július 31-én hivatalosan megjelentetett ár dinár ellenértékének megfelelő összegében a következő évre. A nyugdíjasok mentesülnek az önkéntes anyagi hozzájárulás fizetési kötelezettsége alól. A Dakösség területén már évtizedek óta helyi járulék kerül beszedésre, amely jelentős forrást jelent a község legfontosabb beruházásainak és fejlesztési projektjeinek finanszírozásához. A népszavazás

0: és a kerékpárút karbantartása, az utcai közvilágítás karbantartása, nyilvános területek és zöld területek karbantartása, a szabadidős létesítmények karbantartása, nyílt csatornák kiépítése, karbantartása, oktatási intézmények támogatása, a polgárok egyesületeinek támogatása, sportegyesületek támogatása, a polgárok tájékoztatása, a szociálisan veszélyeztetett családok és személyek támogatása, vallási közösségek támogatása, zoohigiénia, egyéb kommunális tevékenységek, egyéb szükségletek, viszmajor miatt keletkezett kár megtérítése, sport és kulturális rendezvények szervezése és hasonlók. Az önkéntes anyagi hozzájárulás programjának megvalósítása és a helyi közösségek működtetése. Önálló programok az önkéntes anyagi hozzájárulás rendeltetésére az adai második helyi közösség területére. Rendeltetés programok. Vízvezetékcsövek revitalizálása, kanalizáció folytatás, kanalizáció rácsatlakozások, útkarbantartás, járdakarbantartás, az utcai közvilágítás karbantartása, nyilvános területek és zöld területek karbantartása, oktatási intézmények támogatása, polgári egyesületek segítése, sportklubok támogatása, a polgárok tájékoztatása, a szociálisan veszélyeztetett családok és személyek támogatása, vallási közösségek támogatása, zoohigiénia, egyéb kommunális tevékenységek, az önkéntes anyagi hozzájárulás programjának megvalósítása és a helyi közösség működése, szabadidős létesítmények és sportpályák karbantartása. Önálló program az önkéntes anyagi hozzájárulás rendeltetésére a Moholy helyi közösség területére. Rendeltetés programok. Vízvezetékcsövek revitalizálása, kanalizáció folytatás és rácsatlakozások, útkarbantartás, az utcai közvilágítás karbantartása, nyilvános területek és zöld területek karbantartása, a szabadidős létesítmények karbantartása, nyílt csatornák kiépítése karbantartása, oktatási intézmények támogatása, polgári egyesületek segítése, sportklubok támogatása, a polgárok tájékoztatása, vallási közösségek támogatása, részvétel a népkonyha programban, egyéb kommunális tevékenységek, az önkéntes anyagi hozzájárulás programjának megvalósítása és a helyi közösség működése, egyéb moholy napok ünnepség, választások költségei, viszmajor miatt keletkezett kár megtérítése, sport és kulturális rendezvények szervezése és hasonlók. Önálló program az önkéntes anyagi hozzájárulás rendeltetésére a törökfalui moholy helyi közösség területére. Rendeltetés programok. Vízvezetékcsövek cseréje, a közműlétesítmények, utak, járdák, földutak és épületek karbantartása és építése, valamint egyéb településkép javító intézkedések. Az utcai közvilágítás karbantartása, a vallási közösségek, polgárok egyesületei, társadalmi és civil szervezetek támogatása, a középületek karbantartása és építése, részvétel az oktatási nevelési intézmények működtetésében és fenntartásában, részvétel a kulturális és sporttevékenységek finanszírozásában, az önkéntes anyagi hozzájárulás programjának megvalósítása és a helyi közösség működése.
1: Alszik a város, még ébrá reggel 6-kor. Ó, bennünk van a vibe, ó, sok a lány, az érzés hajszol. Forró a test, a szív még akar az agylárász. Nem lehet vége, ne tegyük ezt, mi írjuk meg a történetünket.

testem felhő, a lelkem tenger, az este erdő, s benne minden ember, benne minden ember, lámpafény a parton, lenne

Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada. Dósa András utca 35A.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 1563.

0: 안녕.
1: Ki kapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségért, jó közérzetért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán, az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Bérletakció. Vásárolj 10x2 órát, és kapsz 2x2 órát ajándékba.

A Cseh Károly általános iskola törökfalui épülete jelentős felújításon esett át az elmúlt időszakban, amelyet két ütemben valósítottak meg. Az első fázis keretében, amelyre tavaly került sor, megújultak a padlóburkolatok, valamint a szanitáris csomópontok és a vezetékek teljes seréje is megtörtént. 2025. decemberétől kezdetét vette a második fázis, amelynek során a tűzvédelmi előírásoknak megfelelő mennyezetburkolat kerül beépítésre, továbbá sor került a világítótestek és a teljes villamos hálózat, valamint az épület belső ajtóinak cseréjére is. A munkálatokat a helyiségek teljes körű kimeszelése és festése zárta le. A beruházás összértéke 29,3 millió dinár tesz ki, amelyet közösen finanszíroz a tartományi oktatási, jogalkotási, közigazgatási és nemzeti közösségi titkárság és adakösség önkormányzata, amely 10,5 millió dinár saját forrással járult hozzá a beruházás megvalósításához, felhasználva a helyi hozzájárulásból befolyt pénzeszközöket is. Az elvégzett felújítások hosszú távon biztosítják az intézmény biztonságos és funkcionális működését mind a tanulók, mind az ott dolgozók számára.

Sassi Tagisit, Otoy Radio. Az Adica KKV területén lévő nyitott medencék felújítási munkálatai a tervezett ütemezés szerint haladnak. A folyamatban lévő munkálatok keretében az olimpiai medence szerkezete vasbeton koszorúba rögzített horgonylapok beépítésével kerül megerősítésre, biztosítva ezzel az építmény hosszú távú stabilitását és biztonságát. A szerkezeti munkák mellett az olimpiai és a gyermekmedence belső falait geotextil szigetelés borítja majd, a záró réteget pedig egy esztétikai fólia képezi, amely a térnek egyszerre ad funkcionalitást és rendezett megjelenést. Ezek mellett megújul a strandfürdő napozóágy és pad készlete, valamint a medence lépcsőinek tapasztóit is kényelmesebbekre cserélik. Mindemellett a projekt keretében sor került a Wellness Központ eszközparkjának bővítésére is. Az új felszerelések között szerepel egy hidegvizes dézsa, antibakteriális szőnyegek, egy tisztítógép és egyéb műszaki berendezések. A beruházást közösen finanszírozza a tartományi gazdasági és idegenforgalmi titkárság, a Dököség önkormányzata, valamint az első és második helyi közösség.

0: A pontos idő 13 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikor Napredactrans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Alekszandr Vucic szerb államfő közölte, hogy a kínai partnerek kedvező áru és rövid határidővel megvalósítható moduláris nukleáris reaktor építését ajánlották fel Szerbiának. Elmondása szerint az ajánlat képzést és szakmai támogatást is tartalmaz, az állam pedig minden rendelkezésre álló lehetőséget mérlegelni fog. Jelentősen megdrágulhat a Temuról, Shineről és AliExpressről történő vásárlás az Európai Unió új, a Kínából érkező kis csomagokra vonatkozó szabályai miatt. Bár Szerbia nem tagja az EU-nak, a változások közvetve a hazai vásárlókat is érintetik, írja Nova Economia. Pénteken május 29-én fejeződik be a tanév Szerbiában az általános iskolák 8-osai számára. A kísérettségi vizsgáit június 15-én, 16-án és 17-én tartják. A diákok először szerb nyelvből, illetve anyanyelvből, majd matematikából végül a választott tantárgyból vizsgáznak. Átfogó vizsgálat sorozatot indítottak a dél-kínai Hunan tartományban az illegális tűzijáték és petárdagyártás felszámolására, miután a hónap elején az egyik gyárban robbanásban meghalt 37 ember, jelentette szerdán a kínai állami média. A Mennydörgés fedő nevű akció augusztus végéig tart, ezután pedig ismét életbe lép egy állandó ellenőrzési és felülvizsgálati rendszer, amely korábban már létezett. Újabb földrengés rázta meg szerda délelőtt Horvátország középső részét, Sziszek térségét. A földmozgás Zágrában és környékén is érezni lehetett, közölték az európai szeizmológiai szolgálatok. Novák Djokovic bejutott a Roland Garros harmadik fordulójába, miután 4 szetben legyőzte a francia Valentin Roayet. A labdarúgó konferencia liga lipcsei döntőjében az angol Crystal Palace 1-0-ra legyőzte a spanyol Rayo Vallecanót. A dél-londoniak a második félidő elején szerezték meg a vezetést, és előnyüket a lefújásig megtartották. Vajdaságban napos idő várható, mérsékelt időnként erős északnyugati széllel, a legmagasabb nappali hőmérséklet 28 fok körül alakul. Május végéig többnyire napos és meleg idő marad, 29 fok körüli csúcsértékekkel. Június elejétől változékonyabb időjárás várható, ritkában záporok és zivatarok is előfordulhatnak. Köszönöm a figyelmet, híreinket hallották!

Reklámok következnek. Az Adai Rádió irodájának munkaideje hétköznap reggel 8-tól 14 óráig, szombaton nem dolgozunk. Vasárnapi üdvözleteiket legkésőbb péntek 11 óráig adhassák át, vagy küldhetik el a marketing@radioda.rs címre.

Vulkanizáló szolgáltatások, gumik széles választéka, kedvező áron, 3D lézeres futómű beállítás, 3D optika. Naprodakt Trans Ada, Zentai út 21. Telefonszám 062 27 70 47. I'm down, down, down, down for anything. So down, down, down, down for anything. Ma is lágerek maximumon. Adai Rádió. Hey.

0: AutoZone.
1: Műszaki vizsgáztató AutoAda. Műszaki vizsga mopedekre és motorkerékpárokra, személyautók, könnyű tehergépjárművekre és pótkocsikra. Járművizsgálat tesztpályán. Minden járműtípus regisztrációja és biztosítása, forgalmi matricák kiadása, új motorok értékesítése. Látogasson meg minket az Ipari Zóna 9A szám alatt. Időpont foglalás 024 851 687. Műszaki vizsgáztató AutoAda.

0: A Radicevich Paletta cég fa árusítását végzi Adán és környékén.
1: Ára 3500 dinár köbméterre.
0: Lehetséges házhoz szállítás. Telefonszám 021 809 207.

komplex egészségügyi szolgáltatás egy kézből, Medicanetter specialista orvosi szakrendelő, elérhető orvosok, neurológus, neuropszichiáter, idegsebész, EMNG vizsgálat, ultrahangvizsgálatok, kardiológus, ortopédis sebész, rehabilitációs orvos, reumatológus, gyermekorvos és gyermekkardiológus, gastroenterológus, endokrinológus, fülorgégész, tüdőgyógyász, nőgyógyász, logopédus, gyógypedagógus, pszichológus és gyógytornász, valamint akupunktúra. Zentán kívül megtalálhatóak vagyunk Adán is, ahol komplex egészségmegőrző szolgáltatásokkal várjuk Önöket. Telefonszám 065 94 26 808 vagy 060 60 33 11 0. Egyenes út az egészség felé, Medicanetter és Netter Plus Ada.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada. Dósa András utca, 35A. Újdonság az önkiszolgáló automosó területén. A robovas, robotizált automosó néhány perc alatt egyszerűbb, kényelmes használattal csillogó és száraz autót eredményez. Megmoshatja autóját karc és kefe nélkül érintésmentesen. Érintésmentes mosás aktív habbal. Az intelligens robot előre beprogramozott tisztítási folyamatokat végez, így egyszerűen, kényelmesen tiszta és száraz autót biztosít. Napredaktrans D.O. Zentai út 21. A hét minden napján reggel 7-től 18 óráig.

Tájékoztató, bejelentkezés, iratkozás. Értesítjük a tisztelt szülőket és törvényes képviselőket, hogy adakösség területén az óvodákba, óvoda, napközi bölcsöde, a bejelentkezés iratkozása a 2026-os 27-es tanévre vonatkozóan május 10-től május 31-ig történik az e-uprava portál segítségével. A szülő választhat, hogy melyik óvodába, épületbe, illetve csoportba, korosztálytól függően iratja be gyermekét. Kivételesen azon gyermekek a félnapos tartózkodásra, akik 2026. szeptember 1-ig betöltik a harmadik évüket, beiratkozhatnak magyar nyelvű csoportba Adán az összes épületben, ahol félnapos tartózkodásban folyik a nevelői és oktatói munka, és Moholon az összes épületben, ahol félnapos tartózkodásban folyik a nevelői és oktatói munka. Szerbnyelvű csoportba a gyermekek Adán a Srce épületbe iratkozhatnak a Tito Marsal 31-es szám alatt, Moholon pedig a Veszelykó épületbe, a Novák Rádonyi 17-es szám alatt. Emlékeztetjük a szülőket, hogy az 5,5 évestől a 6,5 éves korú gyermekeket a 2020. március 1-től 2021. február 28-ig született gyermekek kötelesek beíratni az iskola előkészítő csoportba. Ha ezt elmulasztják megtenni, akkor a szülő vagy a törvényes képviselő büntetésben részesül. Amennyiben a szülőknek, törvényes képviselőknek nincs módjuk a kérelmet elektronikus úton benyújtani, kivételesen átvehetik a gyermek intézménybe történő bejelentésére vonatkozó űrlapot május 25-től május 29-ig, és ezt benyújthatják június 1-ig az intézmény székhelyén Ada Miteradujkova utca 6-os szám. Az orvosi igazolást 2026. augusztus 21-ig kell leadni. Kérjük a szülőket, hogy az iratkozást a megadott határidőn belül végezzék el. A weboldalhoz való kapcsolódás alkalmával a szolgáltatások uszluge alkalmazás kiválasztását követően a gyermekek, deca, majd az e-óvoda, e-vrütic kiválasztása szükséges. Ezt követően a segítség pomoty alkalmazásban, a felső sávban, majd a bal oldalon a meghagyás létrehozása felhasználói névvel és jelszóval Krejiránya nálogá korisznicskim imenom illozinkom és bejelentkezés felhasználói névvel is jelszóval Prijava korisznicskim imenom illozinkom alkalmazások kiválasztása szükséges. Ezen alkalmazásokban pontos információk találhatók a gyermekek bejelentésével kapcsolatban. Az intézménnyel való kapcsolattartás a 024 851 131-es telefonon, valamint a csikajovazmájada@gmail.com elektronikus postacímen lehetséges.

Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségért, jó közérzetért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Hétvégi akció egész májusban. 3 óra kifizetése esetén plusz egyet ajándékba kap.

Készüljetek, mert Adára érkezik az Éjszakai Bazár. Május 29-én a Korzóra érkezünk, és bemutatjuk nektek a tökéletes ízeket és a legkreatívabb kézműves alkotásokat remek zenével és gyermekprogramokkal, animációval. 17-től egészen 23 óráig együtt leszünk. Éjszakai Bazár Adán. Ott találkozunk!

A vasárnapra küldött dalokat leadhatják Szalai Szlagyanánál Bogarason, Zombori Natáliánál Szajánban, Jaksa Irénnél Tiszaszent Miklóson, a Vardár utca 8-ban, Árvai Etelkánál Keviben, a Petőfi Brigádok utca 30-as szám alatt, Lénánál Péter révén, a József Attila utca 65-ös szám alatt, telefonszám 063 74 92 055, illetve az Adai Rádió irodájában Adán, a Petőfi Sándor utca 51-es szám alatt. Információt a 853 193-as számon kérhetnek. E-mail címünk marketing@radioada.rs. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.

0: A pontos idő 14 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikor Naprédaktrans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843.

0: Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségért, jó közérzetért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Happy Hour minden úszójegy mellé plusz egy óra grátis. Hétfőn és kedden 17-től 19 óráig.
1: Whoops!

0: golden ur. Märkte som jag följer tur. Hej, som jag har sett där jag såg på din sepåsull. Du med goda sull. Och varför inte glöm, så skärmar du dig om.
1: Az Adai Cseh Károly általános iskola baraparti részlegén befejeződött az udvar felújításának első fázisa. Megújult a meglévő lelátó, új multifunkcionális pálya került kialakításra, és a pálya körüli tereprendezés is a munkálatok részét képezték. A felújítást a tartományi sport és ifjúsági titkársággal pénzeltük, azzal, hogy az önerő biztosításánál nagy mértékben támaszkodtunk a helyi hozzájárulásból megvalósított bevételeinkre. A munkálatok második fázisának kezdetére az önkormányzat bevételeinek alakulásától függően fog sor kerülni a következő hónapokban.

Tájékoztató a helyi népszavazáson eldöntendő aktusról. A Dakösség képviselőtestülete a 2026. április 15-én megtartott ülésén a képviselők többségének kérelmére elfogadta a határozati javaslatot önkéntes anyagi hozzájárulás bevezetéséről a Dakösség területén. A javaslat 3%-os önkéntes anyagi hozzájárulás irányoz elő a bérekre. Azoknál a polgároknál, akik nem rendelkeznek választójoggal és lakóhellyel a Dakösség területén, de ingatlanadó fizetésére kötelezettek, az önkéntes anyagi hozzájárulás az ingatlan adó mértékének alkalmazásával kerül megállapításra, az ingatlan adó alapjára, a mezőgazdasági és erdőterület kivételével, míg a mezőgazdasági földekre az önkéntes anyagi hozzájárulást kataszteri hektáronként 20 kg búza értékében kell fizetni, az újvidéki terménytőzsde által meghatározott folyó év július 31-én hivatalosan megjelentetett ár dinár ellenértékének megfelelő összegében a következő évre. A nyugdíjasok mentesülnek az önkéntes anyagi hozzájárulás fizetési kötelezettsége alól. A Dakösség területén már évtizedek óta helyi járulék kerül beszedésre, amely jelentős forrást jelent a község legfontosabb beruházásainak és fejlesztési projektjeinek finanszírozásához. A népszavazás, amelyen a polgárok a javasolt határozatról nyilvánítanak véleményt, 2026. június 7-én kerül megtartásra. Önálló program az önkéntes anyagi hozzájárulás rendeltetésére az Adai elsőhelyi közösség területére. Rendeltetés, programok. Vízvezetékcsövek revitalizálása, kanalizáció, az utak és a vertikális közlekedési jelek karbantartása, a járdák és a kerékpárút karbantartása, az utcai közvilágítás karbantartása, nyilvános területek és zöld területek karbantartása, a szabadidős létesítmények karbantartása, nyílt csatornák kiépítése, karbantartása, oktatási intézmények támogatása, a polgárok egyesületeinek támogatása, sportegyesületek támogatása, a polgárok tájékoztatása, a szociálisan veszélyeztetett családok és személyek támogatása, vallási közösségek támogatása, zoohigiénia, egyéb kommunális tevékenységek, egyéb szükségletek, vízmagyar miatt keletkezett kár megtérítése, sport és kulturális rendezvények szervezése és hasonlók. Az önkéntes anyagi hozzájárulás programjának megvalósítása és a helyi közösségek működtetése. Önálló programok az önkéntes anyagi hozzájárulás rendeltetésére az Adai második helyi közösség területére. Rendeltetés, programok. Vízvezetékcsövek revitalizálása, kanalizáció folytatás, kanalizáció rácsatlakozások, útkarbantartás, járdakarbantartás, az utcai közvilágítás karbantartása, nyilvános területek és zöld területek karbantartása, oktatási intézmények támogatása, polgári egyesületek segítése, sportklubok támogatása, a polgárok tájékoztatása, a szociálisan veszélyeztetett családok és személyek támogatása, vallási közösségek támogatása, zoohigiénia, egyéb kommunális tevékenységek, az önkéntes anyagi hozzájárulás programjának megvalósítása és a helyi közösség működése, szabadidős létesítmények és sportpályák karbantartása. Önálló program az önkéntes anyagi hozzájárulás rendeltetésére a Moholik helyi közösség területére. Rendeltetés, programok. Vízvezetékcsövek revitalizálása, kanalizáció folytatás és rácsatlakozások, útkarbantartás, az utcai közvilágítás karbantartása, nyilvános területek és zöld területek karbantartása, a szabadidős létesítmények karbantartása, nyílt csatornák kiépítése karbantartása, oktatási intézmények támogatása, polgári egyesületek segítése, sportklubok támogatása, a polgárok tájékoztatása, vallási közösségek támogatása, részvétel a népkonyha programban, egyéb kommunális tevékenységek, az önkéntes anyagi hozzájárulás programjának megvalósítása és a helyi közösség működése, egyéb moholi napok ünnepség, választások költségei, Wismayer miatt keletkezett kár megtérítése, sport és kulturális rendezvények szervezése is hasonlók. Önálló program az önkéntes anyagi hozzájárulás rendeltetésére a törökfalui moholi helyi közösség területére. Rendeltetés, programok. Vízvezetékcsövek cseréje, a közműlétesítmények, utak, járdák, földutak és épületek karbantartása és építése, valamint egyéb településképjavító intézkedések. Az utcai közvilágítás karbantartása, a vallási közösségek, polgárok egyesületei, társadalmi és civil szervezetek támogatása, a középületek karbantartása és építése, részvétel az oktatási nevelési intézmények működtetésében és fenntartásában, részvétel a kulturális és sporttevékenységek finanszírozásában,
az önkéntes anyagi hozzájárulás programjának megvalósítása és a helyi közösség működése.

A Csekkároly általános iskola törökfalui épülete jelentős felújításon esett át az elmúlt időszakban, amelyet két ütemben valósítottak meg. Az első fázis keretében, amelyre tavaly került sor, megújultak a padlóburkolatok, valamint a szanitáris csomópontok és a vezetékek teljes seréje is megtörtént. 2025. decemberétől kezdetét vette a második fázis, amelynek során a tűzvédelmi előírásoknak megfelelő mennyezetburkolat kerül beépítésre, továbbá sor került a világítótestek és a teljes villamoshálózat, valamint az épület belső ajtóinak cseréjére is. A munkálatokat a helyiségek teljes körű kimeszelése és festése zárta le. A beruházás összértéke 29,3 millió dinár tesz ki, amelyet közösen finanszíroz a tartományi oktatási, jogalkotási, közigazgatási és nemzeti közösségi titkárság és Adaközség önkormányzata, amely 10,5 millió dinár saját forrással járult hozzá a beruházás megvalósításához, felhasználva a helyi hozzájárulásból befolyt pénzeszközöket is. Az elvégzett felújítások hosszú távon biztosítják az intézmény biztonságos és funkcionális működését mind a tanulók, mind az ott dolgozók számára.

0: Rózsa.
1: Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada, Dósa András utca 35A.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

Készüljetek, mert Adára érkezik az Éjszakai Bazár. Május 29-én a Korzóra érkezünk, és bemutatjuk nektek a tökéletes ízeket és a legkreatívabb kézműves alkotásokat remek zenével és gyermekprogramokkal, animációval. 17-től egészen 23 óráig együtt leszünk. Éjszakai Bazár Adán. Ott találkozunk!

Az Adica KKV területén lévő nyitott medencék felújítási munkálatai a tervezett ütemezés szerint haladnak. A folyamatban lévő munkálatok keretében az olimpiai medence szerkezete vasbeton koszorúba rögzített horgonylapok beépítésével kerül megerősítésre, biztosítva ezzel az építmény hosszú távú stabilitását és biztonságát. A szerkezeti munkák mellett az olimpiai és a gyermekmedence belső falait geotextil szigetelés borítja majd, a záró réteget pedig egy esztétikai fólia képezi, amely a térnek egyszerre ad funkcionalitást és rendezett megjelenést. Ezek mellett megújul a strandfürdő napozóágy és pad készlete, valamint a medence lépcsőinek tapasztóit is kényelmesebbekre cserélik. Mindemellett a projekt keretében sor került a Wellness Központ eszközparkjának bővítésére is. Az új felszerelések között szerepel egy hidegvizes dézsa, antibakteriális szőnyegek, egy tisztítógép és egyéb műszaki berendezések. A beruházást közösen finanszírozza a tartományi gazdasági és idegenforgalmi titkárság, a Dököség önkormányzata, valamint az első és második helyi közösség.

0: A pontos idő 15 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA, a valamikori Napredactrans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843.
2: Jaj, de

0: yesterday to see them.
1: I see you.
2: Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségért, jó közérzetért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán, az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Hétvégente céges akció. 20 fő plusz 5 ajándékjegy.

0: Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada. Dósa András utca, 35A.
1: 107,7 Adai Rádió.

Készüljetek, mert adára érkezik az Éjszakai Bazár. Május 29-én a Korzóra érkezünk, és bemutatjuk nektek a tökéletes ízeket és a legkreatívabb kézműves alkotásokat remek zenével és gyermekprogramokkal, animációval. 17-től egészen 23 óráig együtt leszünk. Éjszakai Bazár Adán. Ott találkozunk!

0: A pontos idő 16 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA, a valamikor Innapredac Trans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Reklámok következnek.

Az Adai Rádió irodájának munkaideje hétköznap reggel 8-tól 14 óráig, szombaton nem dolgozunk. Vasárnapi üdvözleteiket legkésőbb péntek 11 óráig adhassák át, vagy küldhetik el a marketing@radioda.rs címre.

Vulkanizáló szolgáltatások, gumik széles választéka, kedvező áron, 3D lézeres futómű beállítás, 3D optika. Naprodakt Transz Ada, Zentai út 21. Telefonszám 062 27 70 47.

Műszaki vizsgáztató autó ADA. Műszaki vizsga mopedekre és motorkerékpárokra, személyautók, könnyű tehergépjárművekre és pótkocsikra. Járművizsgálat tesztpályán. Minden járműtípus regisztrációja és biztosítása, forgalmi matricák kiadása, új motorok értékesítése. Látogasson meg minket az Ipari Zóna 9A szám alatt. Időpont foglalás 024 851 687. Műszaki vizsgáztató, autó ADA.

0: A Radicevich Paletta cég fa árusítását végzi Adán és környékén.
1: Ára 3500 dinár köbméterre.
0: Lehetséges házhoz szállítás. Telefonszám 021 809 207.

0: Adai Rádió. Hírek minden órában.
1: Komplex egészségügyi szolgáltatás egy kézből, Medicanetter specialista orvosi szakrendelő, elérhető orvosok, neurológus, neuropszichiáter, idegsebész, EMNG vizsgálat, ultrahangvizsgálatok, kardiológus, ortopédis sebész, rehabilitációs orvos, reumatológus, gyermekorvos és gyermekkardiológus, gastroenterológus, endokrinológus, fülorgégész, tüdőgyógyász, nőgyógyász, logopédus, gyógypedagógus, pszichológus és gyógytornász, valamint akupunktúra. Zentán kívül megtalálhatóak vagyunk Adán is, ahol komplex egészségmegőrző szolgáltatásokkal várjuk Önöket. Telefonszám 065 94 26 808 vagy 060 60 33 11 0. Egyenes út az egészség felé, Medicanetter és Netter Plus Ada.

A Zsendi Kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada. Dósa András utca 35A. Körül.

Újdonság az önkiszolgáló autómosó területén. A robovas, robotizált autómosó néhány perc alatt egyszerűbb, kényelmes használattal csillogó és száraz autót eredményez. Megmoshatja autóját karc és kefe nélkül érintésmentesen. Érintésmentes mosás aktív habbal. Az intelligens robot előre beprogramozott tisztítási folyamatokat végez, így egyszerűen, kényelmesen tiszta és száraz autót biztosít. Napredaktránc D.O. Zentai út 21. A hét minden napján reggel 7-től 18 óráig. Tájékoztató, bejelentkezés, iratkozás. Értesítjük a tisztelt szülőket és törvényes képviselőket, hogy Adakösség területén az óvodákba, óvoda, napközi bölcsöde, a bejelentkezés iratkozása a 2026-os 27-es tanévre vonatkozóan május 10-től május 31-ig történik az euprava.hu

portás segítségével. A szülő választhat, hogy melyik óvodába, épületbe, illetve csoportba, korosztálytól függően iratja be gyermekét. Kivételesen azon gyermekek a félnapos tartózkodásra, akik 2026. szeptember 1-ig betöltik a harmadik évüket, beiratkozhatnak magyar nyelvű csoportba Adán az összes épületben, ahol félnapos tartózkodásban folyik a nevelői és oktatói munka, és Moholon az összes épületben, ahol félnapos tartózkodásban folyik a nevelői és oktatói munka. Szerbnyelvű csoportba a gyermekek Adán a Srce épületbe iratkozhatnak a Tito Marshall 31-es szám alatt, Moholon pedig a Veszelykó épületbe, a Novák Rádonyi 17-es szám alatt. Emlékeztetjük a szülőket, hogy az 5,5 évestől a 6,5 éves korú gyermekeket a 2020. március 1-től 2021. február 28-ig született gyermekek kötelesek beíratni az iskola előkészítő csoportba. Ha ezt elmulasztják megtenni, akkor a szülő vagy a törvényes képviselő büntetésben részesül. Amennyiben a szülőknek, törvényes képviselőknek nincs módjuk a kérelmet elektronikus úton benyújtani, kivételesen átvehetik a gyermek intézménybe történő bejelentésére vonatkozó űrlapot május 25-től május 29-ig, és ezt benyújthatják június 1-ig az intézmény székhelyén Ada Miteradujkova utca 6-os szám. Az orvosi igazolást 2026. augusztus 21-ig kell leadni. Kérjük a szülőket, hogy az iratkozást a megadott határidőn belül végezzék el. A weboldalhoz való kapcsolódás alkalmával a szolgáltatások uszluge alkalmazás kiválasztását követően a gyermekek, deca, majd az e-óvoda, e-vrütic kiválasztása szükséges. Ezt követően a segítség, pomoty alkalmazásban, a felső sávban, majd a bal oldalon a meghagyás létrehozása felhasználói névvel és jelszóval Krejiránya nálogá korisznicskim imenom illozinkom. És bejelentkezés felhasználói névvel is jelszóval Prijava korisznicskim imenom illozinkom. Alkalmazások kiválasztása szükséges. Ezen alkalmazásokban pontos információk találhatók a gyermekek bejelentésével kapcsolatban. Az intézménnyel való kapcsolattartás a 024 851 131-es telefonon, valamint a csikajovazmájada@gmail.com elektronikus postacímen lehetséges.

Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségért, jó közérzetért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Bérletakció. Vásárolj 10x2 órát, és kapsz 2x2 órát ajándékba.

Készüljetek, mert adára érkezik az Éjszakai Bazár. Május 29-én a Korzóra érkezünk, és bemutatjuk nektek a tökéletes ízeket és a legkreatívabb kézműves alkotásokat remek zenével és gyermekprogramokkal, animációval. 17-től egészen 23 óráig együtt leszünk. Éjszakai Bazár Adán. Ott találkozunk!

0: mai slágerek.
1: Percekből, amiket elvettünk, még próbálnék visszaadni, de nem tudom, hogy kell a hosszúra nyúlt ölelésekből kiszakadni.
2: Minden hídetől, szóval a mélybe amúgy.
0: A legjobb zenék.

A vasárnapra küldött dalokat leadhatják Szalai Szlagyanánál, Bogarason, Zombori Natáliánál, Szajánban, Jaksa Irénnél, Tiszaszent Miklóson, a Vardár utca 8-ban, Árvai Etelkánál, Keviben, a Petőfi Brigádok utca 30-as szám alatt, Lénánál, Péter révén, a József Attila utca 65-ös szám alatt, telefonszám 063 74 92 055, illetve az Adai Rádió irodájában Adán, a Petőfi Sándor utca 51-es szám alatt. Információt a 853 193-as számon kérhetnek. E-mail címünk marketing@radioada.rs.

0: 107.7 FM.
1: Ovo su talasi Radio Ade.

want to see you put your hands in the air.